Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ki az, aki rossz?

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrián. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében kellett beavatkozniuk. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban is. A kitartó eső miatt árvizek alakultak ki, a közúti balesetek pedig több helyen akadályozták a forgalmat. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több német tartományon, a szélvihar tetőket rongált meg és fákat tépett ki. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey Cityben csak nem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Legkevesebb 15-en meghaltak, 130-an pedig megsebesültek, amikor tegnap napközben támadtak orosz drónok egy bevásárló központra a közép-ukrajnai Krivij Rihben. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy a dróntámadás 2 hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második már a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Közben Ukrajna fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai raktárakat támadtak. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. A Szent Atya ma találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A szerdáig tartó találkozón különböző előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok is lesznek. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és újrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Súlyos baleset történt este a 4-es úton Debrecen és Ebes között. Egy ember meghalt, 10 megsérült, amikor busszal ütközött egy autó. A halálos áldozat a kocsi sofőrje, aki az újraélesztési kísérlet és számos helyszíni életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Ma az országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életműve előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Salföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, hárman megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légiirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tisza párt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a launch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztal beszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra, Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit-szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szerintem a jó technika az jó technika műfajtól függetlenül. Tehát én ugyanúgy klasszikus énektanárnőhöz jártam 4 évig, Bigfalvi Júliához, akinél többek között Rost Andra is tanult. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajt művel valaki, a hangjával tudni kell bánni, és azon felül megjönnek ugye a különböző stílusjegyek, amik különbséget tesznek a klasszikus ének és az egyéb műfajok között, de mondjuk a helyes testtartás, a jó levegővétel, az ugyanaz, bármit énekelünk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Halper László, gitárművész, szakíró. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és köszöntelek itt a stúdiónkban.
2: Én köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, köszönöm.
1: Kezdhetjük ezzel, eszembe jutott ez a Szakcsi Rádió névadója, Szakcsi Lakatos Béla kapcsán, hogy te milyen emlékeket őrzöl?
2: Nagyon-nagyon szép emlékeket őrzök róla. Hát egyrészt ugye annak idején a Rádió C-ben a Zenész Legendák című sorozattal kezdtem valaha rádiózni, és ugye egy olyan generáció miatt kezdtem el, akik addigra sajnos már nem éltek, és ugye ők miután disszidensek voltak, ők törlődtek a magyar kultúrtörténetbe, tehát ez ott az alapgondolat, de amikor ennek a és róluk ugye a barátok, családtagok, zenésztársak meséltek, amikor aztán ugye akikről én akkor gondoltam, hogy érdemes ezt a sorozatot csinálni, elfogytak, hogy úgy mondjam, a témák, akkor az akkor élő legendákkal kezdtem el interjúkat készíteni, hát sajnos most már a legtöbben közülük sem élnek. Gondolok itt Szakcsi Lakatos Bélán túl Babos Gyulára, Lakatos Peceg Gézára, Jávori Vilmos. Hát sajnos most már sorolhatom a neveket. És megkerestem, hogy Béla bácsi adná nekem interjút, és nagyon-nagyon készséges volt. És aztán úgy alakult az életben, hogy játszhattunk is együtt, sőt a Quintettem első lemezén játszik is az albumon. És mindez segítőkészségből, barátságból. Tehát én nagyon-nagyon szép emlékeket őrzök róla, és minden alkalommal, amikor én vele beszélgethettem, akkor mondott a zenéről valami olyan hihetetlen, valami nagyon bölcs dolgot, amit viszek magammal az életbe. Csak két rövid gondolat, amikor ugye az improvizálásról beszéltünk, és mondta, hogy azt mondta nekem, hogy tudod, a jazzhez szabadság kell, és a szabadsághoz bátorság. És azt mondta, hogy mindig úgy kell a hangszeren valamit megfogni, hogy az jó lesz. Azt mondja, és ha mégsem, mert azt mondja, hogy én mindenkivel előfordul, akkor majd kikeveredsz belőle, mert ezért vagy zenész. Na most ezek mekkora gondolatok. És az életem utolsó találkozásánál, amikor duóztak Kőszegi Imrével, hihetetlen érdekes duó koncert volt, még az IF jazz kávézóban, megtisztelt azzal, hogy odaült az asztalunkhoz, és azt mondta, hogy tudod, szóval tulajdonképpen úgy kéne játszani, hogy hagyni, hogy jöjjenek a hangok. Szóval persze az is tud jó lenni nagyon, amikor valamit nagyon így vagy úgy akarsz, természetes, hogyha egy, de alapvetően úgy kéne játszani, hogy hagyd, hogy jöjjenek a hangok. Tehát ezek olyan üzenetek, vagy, ami az embert egy életen át kíséri el. Tehát én ahányszor találkoztam vele, nekem az mindig egy akkora élmény volt, és hát azt meg kell mondani, hogy én szerintem minden idők legnagyobb magyar jazz muzsikusa volt, és azt hiszem, hogy ezzel szerintem nagyon sokan egyetértenek, nem hiszem, hogy valaki vitatkozna velem. És hát az ő esetében egy olyan tudással találkozott az ember, ami a világon keveseknek. A világon. Nagyon keveseknek.
1: Említetted az előbb, hogy sajnos már sokan nincsenek köztünk azok, akikkel interjút készítettél, vagy akikkel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Te hogyan látod egyre nehezebb nagy jazz egyéniségeket találni, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten?
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az kétségtelen, hogy nem a zenészek képességei múlik ez. A műfaj van most egy picit más helyzetben. Tehát ugye ez egy 20. századi műfaj. Ez mondjuk úgy, hogy most számoljuk, hogy 1920 környékétől. Ez most nagyon nehéz, ezek mindig ilyen nagyon nagy leegyszerűsítések, de alapvetően. Ugye ott az Egyesült Államokban találkozott nagyon sok zenei kultúra, ugye az európai zenei kultúra, klasszikus zenei kultúra találkozott ugye egy afrikai ritmusvilággal, de ott különböző afrikai térségekből is egymással olyan emberek találkoztak, akik Afrikában nem találkoztak volna, mert az egyik Kelet-Afrikában ból származik a másik Nyugat-Afrikában, tehát hogy ott nagyon sok, és mindez a karibi zenei, egyébként ezt nem annyira emeli ki hozzá, hogy a karibi zenei világ, mert Haitiról is akkor sokkal jöttek New Orleansba, mert ott is volt valamilyen polgárháború, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nagyon sokfajta kultúra találkozott. Ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor mondjuk New Orleans is környéke, ott alakult ki a swing, mondjuk ott alakult ki a jazz, a Mississippi Deltában a blues, ezek mindig persze hatottak egymásra, és akkor mondjuk nagyon leegyszerűsítve a bluesból lett a rockzene, és minden, amit ma rocknak hívunk, a Beatlesig, a Deep Purpleig, a AC/DC-ig, és mondjuk ugye a swinges dologból lett az a rengeteg jazz irányzat. Most miután ez egy 20. századi műfaj, hogy említettem, iszonyú gyorsan jöttek a változások. Tehát ha most azt nézzük csak, hogy a bebop elindult a 40-es évek közepén, második felén, és már az 50-es évek elén Miles Davis már elindult a cool korszak, stb. Tehát hogy ilyen 2-3 évente jöttek hihetetlenül karakteresen már zenék, és hogy 69-ben megjelent a Bridges Brew Miles Davis, ami az első fusion lemeznek tekinthető album. Tehát a popzenében ugye, hogy mit tudom én, az 50-es évek második felében hát Elvis volt a király. Ugye utána jött a Beatles, és mit tudom én, 63-64-re, itt még nem volt 30 éves Elvis Presley, mert 35-ben született. Nem csak, hogy nem volt olyan népszerű, hanem ciki lett. Tehát, hogy egy ennyire forrongó, tehát, hogy például a 60-as években mi történt az alatt, a 10 év alatt, és közben jött a Hendrix, közben jött Bob Dylan, aki a folk zenét emelte a művészet szintjére, nem véletlen, hogy irodalmi Nobel-díjat kapott, olyan szövegeket írt, ugye Hendrix, aki teljesen forradalmasította, egy teljesen más oldalról kezdett játszani. Tehát nagyon, ez azért meséltem ilyen, és azért ilyen hosszan válaszolok erre. Tehát nem a zenészek tehetségében van különbség, hanem valahol azt érzem én, és ez most igaz az összes populáris zenére, ami így Amerikából indult el, hogy lehet, hogy egy picit kevesebb már a lehetőség. Tehát annyira sok minden történt ez alatt a mondjuk 100 év alatt, ugye, ha azt mondjuk, hogy 20-tól, annyira sok minden történt, hogy nagyon sok dolog le lett zongorázva, és nem olyan egyszerű. Nyilván sose volt egyszerű, most félreértés ne esik, de azért egyre nehezebb, azért legyünk őszinték. Tehát most festészetet mondjam példának, tehát attól kezdve, hogy úgy festettek, mint egy fotó, addig, amíg valaki kirakta az üres vásznat, és azt mondta, hogy ez az én gondolatom. Tehát nagyon, és a kettő között történt minden, az impresszionális, stb. Tehát azért a 19. század közepétől a művészetekben azt gondolom, hogy olyan hirtelen gyors változások indultak el, hogy akárhogy is azért talán most már nehezebb annyira karakteresen újat alkotni ezekben a műfajokban legalábbis, mint talán ezekben az évtizedekben voltak. Lehet, hogy rosszul látom, és majd jön egy ügyeletes zseni, és ezt az egészet átfordítja. De én azt mondom, hogy például jazzben az utolsó igazán karakteresen nagy fordulatot hozó lemez, az ott posztumus megjelent Miles Davis Dubab című albuma. Én azóta nem hallottam olyat, amire azt mondtam volna, hogy fölkaptam volna a fejem, hogy hú, hát ez. A Dubab az olyan volt 92-ben. Még CD játszom sem volt, és megvett, már csak CD jelenleg, már megvolt a Dubab, és vettem hozzá egy CD játszót. És alig vártam, amikor tudtam, hogy egy DJ-vel csinálta Davis, és már hallottam azt, hogy de nagy lesz, hogy a DJ rappel, és arra az a trombita, és olyan is lett az ott is egyik kedvenc lemezem. Tehát én azt gondolom, hogy azóta nagyszerű muzsikusok jöttek, fiatalok, nem fiatalok, öregek, középkorúak, de hogy olyan nagyon karakteresen új zene, én legalábbis azt gondolom, hogy nem.

0: a technológia fejlődése hozhat valamilyen reményt esetleg a megújulásban?
1: Igen, a technológia az mindig, ugye ezt hozzá kell tenni, akár bármelyik művészetek, festészetben és az impresszionizmus, ugye a könnyűipar akkori fejlődése nagyon sok olyan lehetőséget hozott, ami ugye több szín lett, stb. Nagyon segített. Ez a zenében ugyanez. Én most azt hiszem, egy picit ellenünk fordult az AI-ja. Tehát én azt gondolom, hogy mi most a nagyon új technológia, az szerintem ezt nem segíti, hanem inkább hátráltatja. De ez azt hiszem, hogy nem a zene az egyetlen. Hát a filmművészettől kezdve irodalomig. Hát AI-ja lehet iratni regényeket is. Tehát én azt gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor szerintem a technológia nem a segítségünkre van, de lehet, hogy én vagyok már öreg, megérem, jövőre leszek 60 éves, tehát biztos, hogy én sok minden nem jól látok. Én azt gondolom, hogy az emberiség egy nagyon nagy fordulóponthoz ért, mert két olyan dolog született, a génsebészet és az AI, ami azt hiszem az egész emberiséget mindenféle, nem csak a művészek terén, nagyon-nagyon sok kihívás elé fogja állítani.
0: Azt vallod, hogy korszakokhoz, vagy konkrét időszakokhoz köthető egy-egy műfajnak az aranykora, és utána nem érdemes nagyon már újat várni tőle?
1: Hát most nézzük meg a klasszikus zenét, egy jó példa. Gyakorlatilag jött abba az impressionizmus volt talán az utolsó olyan, ami igazán közönséghez is tudott szólni. Tehát ha most azt veszük, hogy Schönberg, stb., azért legyünk őszinték, azt azért egy átlagembernek nagyon nehéz szeretni. Na most persze ott is azért például Bernstein, ugye egy amerikai zenéből kiindulva azért tudott olyan 20. század második felébe is olyan műveket írni azért, ami magas színvonalú volt, zseniális és sok emberhez szólt. Nagyon nehéz az igazság ezeket megjósolni. Én azt gondolom, hogy műfajoknak egyébként vannak csúcskorszakai, mert azért például zenében minden stílusnak vannak olyan dallam és harmónia fordulatai, ami ahhoz a stílushoz a legjobban passzol, akár egy magyar nótában, hogy mik azok a szokásos dallamfordulatok, harmadik. Na most ezek egy idő után nyilván, most a Beatles az megírta ennek a fajta rockzenének az összes olyan akkord menetére írt zseniális számot, amire másik, mert azért nyilván ennek is van egy tólik határa, hogy mivel lehet élni. Nem szabad pessimistaként lenni, mert egyet soha nem szabad kizárni, és az mindig jön. Jönnek majd ügyeletes zsenik, és az mindig kiszámíthatatlan. Tehát azért most már értem, hogy Wayne Shorter miért mondta azt, amikor Miles Davis meghalt, hogy riasztó egy Davis nélkül világban élni. Mert ahogy említettem, én szerintem, ahogy Davis mindig megújította ugye a zenét háromszor, ő maga azt mondta, hogy az ő foglalkozása, mondta egy idős hölgynek, aki nem ismerte őt, és megkérdezte egy fogadáson, hogy édeskem, mi a maga foglalkozása? Az, hogy háromszor forradalmastottam a zenét. Tehát, hogy majd jön egy Miles Davis, és akkor most tök mindegy, hogy én most itt mit mondok, akkor fog valami olyan történni. Most egyelőre nem lát. Én, de már lehet, hogy dolgozik az új Miles Davis, csak hozzám még nem jutott el. Tehát ez nyilván vannak logikus folyamatok, és de a logikus folyamatokat ugye mindig aztán teljesen megreformálják a zsenik. Hát majd meglátjuk.
0: De ebben nem lehetünk határozottak, nem lehet azt mondani, hogy nem lesz egy következő Miles Davis, és nem lesz egy következő Jimi Hendrix, és nem lesz, mert hogy de nem azért, mert hogy nem tudná ugyanazt lejátszani, mert egyszerűen
1: hát
0: nem
1: Miles lesz. Davis biztos, hogy nem lesz, és épp pont tegnap beszélgettünk, Kolman Gabi barátommal, tehát hogy unokatestvérem mondta azt egyszer, Davisről beszélgettünk, hogy hát ki, persze, King of Jazz, a jazz királya. Ilyen már nem lehet, mert olyan, hogy valaki Parkerrel játszon fiatal korában, amikor a bebop elindul, és utána 50 évig vezeti ezeket az előbb említett forradalmi változásokat, nyilván ilyen már nem lehet, mert egyszerűen nem lehet, már az nem él, aki akkor született. Tehát nyilvánvalóan nagyon nehéz, hogy valaki ilyen szinten meghatározója legyen ennek a műfajnak, mert közben a műfaj is annyit változott, hogy Davis a végén mondta, hogy ő nem jazz játszik. És bizonyos értelemben érti az ember, hogy miért mondta, mert az, amit igazán jazznek hívnak, vagy hívtak, azt nyilván attól ő már egy más dimenzióban mozgott. Nagyon-nagyon nehéz ezekre mit mondani. Nyilván így királynak lenni, tehát ennyire jelentősnek lenni, ahogy miért most tudunk egy olyat mondani, mint Renoir? Tudunk olyat mondani a festészetben, mint Picasso? És nem azért, mert nem születnek emberek hihetetlen tehetséggel, hanem abban a művészeti ágban a történelmi szituáció nem nagyon látom. Tehát nem olyan fontos. Hogy mondjuk, azt mondta Deep Purple basszusgitáros, hogy 60-as évekről, 70-es évekről, hogy akkor a zene volt a vallás, és mi voltunk a papjai. Ugye az egy nagyon önazonosságot jelentő dolgot, hogy ki mit hallgat. Tehát ha most fiatalok találkoztak 70-es években, mondjuk én gyerek, mit hallgat? És az egyik azt mondta, hogy Deep Purple-t, akkor az behatárolta őt. Aha, te akkor te izé. Ha azt mondta, hogy Bonnie M-et, az is behatárolta. Na most ennyire ma nem fontos a zene. Tehát azon nem fog senki összeveszni, hogy most nem akarok zenekar neveket mondani, mert olyan, mintha én őket lenézném, vagy miközben ugyanúgy tehetséges emberek. Tehát, hogy maga, én azt gondolom, hogy a művészet bármelyik ága sem olyan fontos most per pillanat. Most egy ilyen periódusa van a világnak, hogy most ezek nem annyira fontosak, mint mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es években. Én ezt gondolom. De hát ezt tapasztalom, tehát ez nem kell zseninek lenni, hogy ezt az ember lássa, hogy az átlag ember életében a művészetek ma nem töltenek be olyan szerepet, mint mondjuk azokban az évtizedekben. Azáltal, hogy nagyon sok jazziskola van a világon, hát Magyarországon is most már óvodáskortól az egyetemig ugye lehet, hála Istennek, jazz tanulni. Azt mondta, hogy de a világban ez már régebben is így volt, főleg Amerikában, hogy egyetlen egy pici hátránya lett ennek a dolognak, hogy régen két bőgős vagy két szaxofonos között sokkal nagyobb különbség volt, ahogy játszott, mint azok között, akik ezeket az iskolákat végigjátszik. Tehát az átlagszín nagyon megemelkedik, mert mindenki nagyon jól játszik, mert megtanulta nagyon a szakmát, óvodástól egyetemig. De azáltal, hogy végigjárunk egy ilyen iskolát, tehát megtanulunk egyfajta gondolkodás, egyfajta iskola rendszert, teljesen természetes, hogy picit hasonlóban játszanak az emberek, hiszen ugyanazzal a tudással rendelkeznek, arra épülnek. Amíg ez nem volt, az átlagszint biztos nem volt ilyen magas, tehát az átlag játékosoknak a szintje, viszont cserébe nagyobb különbség volt egy-egy játékos zsánerek között esetleg, mint most. Tehát mindennek van előnye, hátrány, és azt hiszem, hogy minden terén ma jön a világnak, hogy mindent nagyon sokan csinálnak, nagyon, a metodikája nagyon ki van találva, hogy kell tanulni, és azáltal van egy nagy előnye, hogy nagyon magas lett a színvonal, és van egy pici hátránya, hogy talán ezek a nagyon speciális egyéniségek talán egy picit jobban hiányoznak. De hát ezt persze nagyon nehéz megítélni, de mondjuk én privát én így látom.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré, és Halper László gitárművésszel, szakíróval beszélgetünk. Köztudott rólad, hogy a Beatlesnek és Jimi Hendrixnek is nagy rajongója vagy, és ez érdekes szerintem gitárművészként, hogy kritikus tudsz-e lenni az általad kedvelt, vagy a szívednek oly kedves zenekarokkal, akikről mondjuk te tudod, hogy nem voltak akkora gitár tehetségek, vagy mondjuk Jimi Hendrix szemszögéből nézni valószínűleg a Beatles játékát, az talán mondjuk kevésbé bravúros.
1: Technikai értelemben. És volt is periódus az életem, amikor pontosan ezt gondoltam, hogy hát nagyon, nagyon szeretem, baromi jól énekeltek, hát legzseliánsabb dalszerzők a világon, ez nem kérdés, hát végig kell nézni azt a majdnem 100 dalt, amit ugye Lennon McCartney írt, és most, hogy idősebb vagyok, most más füllel kezdem hallgatni a Beatles dolgokat, és rájöttem, hogy egy csomó dologban ők a játékmódban is zseniálisak voltak, csak nem virtuózitás terén. Tehát például most már kezdem figyelni azt, hogy milyen zseniálisan kísér a két gitár, hogy ki van találva, hogy a Harrison és egy dalon belül, hogy fogja az akkordokat a Lennon és a Harrison, ugye soha nem egyformán. És ugye, hát például van az a híres akkord a Hard Day's Night elején, ami egy ilyen 100 akkord tulajdonképpen, amit úgy belecsapnak, hogy bang, it's been hard. Na most arról tanulmányok vannak, hogy az akkord miért szól úgy, tudnék hárman fognak háromfélét. A fura a basszus hozzá, és a két gitár, tehát azt egy hangszeren meg se lehet egy gitáron fogni, ahogy ott megszólal, és ezt elemzik, nem tudom hány, és még egyszer a George Martinnal láttam egy beszélgetést, ugye, aki a producerük volt, és ő is egy furcsa akkordot fogott az zongorán, és azt mondta, hogy valahogy így kezdték, de nem úgy kezdték egyébként, mert egy ilyen 9 keretes akkordot fogott, nem, még véletlenül se. Tehát, hogy ők, a vokájukról nem beszélve, a Because-t meg kell hallgatni, ugye az még az a normál verzióban is hallatszik, ugye háromszor énekeltek fel, hárman kristálytisztán, még nem volt ilyen autotuner, 9 szólam szól, de fönn van a YouTube-on úgy, hogy kíséret nélkül csak a vokás, mint a kristály, és olyan szólam vezetése. Tehát ők zseniálisak voltak előadásmódban is, csak nem azon a téren, hogy most valami olyan virtuóz, gyors szólót, mert arra nem volt szükség. De ez olyan, amikor a The Band együttes, aki a másik nagy kedvencem, és azokról sokkal kevesebb szóval mindig minden, az Eric Clapton bejelentkezett hozzájuk, amikor Cream feloszlott. Egyébként az első lemezüket mondta, a Paul McCartney-t kérdezték a kedvenc lemeze, és az első The Band lemez mondta, mint az első legkedvesebb lemeze. A Music from a Big Pink, vagy valami ilyesmi volt a címe. Na mindegy, tehát hogy a Clapton bejelentkezett a The Band ezt, hogy ő menne oda gitárra, és ezen csak mosolyogtak a The Band tagok, mert oda nem kellett egy gitárvirtuóz. És mondta is, hogy a Robbie Robertson a gitár, hát én egy riff gitáros voltam, nálunk nem az volt a lényeg, hogy én valami óriási ívű szólót játszak ebbe a zenekarba, hanem a grúvját a zenekarnak, a lüktetését a kíséretemmel a lüktetést növeljem. És időnként egy jó ízű szólót. Tehát a Beatles zenét elrontotta volna, én azt gondolom, egy virtuóz játékos. Ahogy Hendrix zenéjébe pedig nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő forradalmasította. Ő se elsősorban egyébként az, hogy most milyen gyorsan tud gitározni, nem tudom, hogy az egész hozzáállás, tehát ahogy Jacob Pastorius kitalálta a jazz basszus gitározást, úgy kitalálta Jimi Hendrix az elektromos gitározást, mert addig tulajdonképpen annyi volt a szerepe az elektromos gitárnak, hogy hangosabb volt, mint az akusztikus gitár, és ezért egy vezető szereppé. Ugye itt is nagyon érdekes, hogy az egész rockzene elinduljon, és az egész, ami a rockzene kialakuljon, az onnan indult, hogy George Bisham kitalálta az elektromos gitárt. Ha az nincs, akkor ez az egész műfaj nincs, mert az elektromos gitár nélkül ez elképzelhető. Most Hendrix az ugye kitalálta, hogy amikor elkezdte a gerjedést művészien használni, hozzáteszem a világ legelső felvétel, ami gerjedéssel indul, egyetlen szerepel stúdiófelvétel, az Beatles. Az I Feel Fine. Az egy gerjedéssel indult. Első, ami valaha gerjedés lemezően megszólalt, nem Jimi Hendrix volt, hanem a The Beatles. Na mindegy, szóval, hogy ezeknél nem mind azért zseniálisak, mert pont mindig az történik, aminek történni kell. Szerintem ennek ez az alapja.
0: Kinek a hatására ragadtál gitárt annak idején?
1: De ez úgy indult, hogy a nevet nem fogom tudni mondani, de a szituációt igen. Tehát én egy zenész családba születtem. És
0: közbe kell ékelnem, mert igen. Szintén több helyen olvasható, most már a jazz 100 éves történetéről szó volt, de hogy a családodnak a zenei ágon 300 éves története igen, van, erről igen. Kérlek azért egy szót.
1: Tehát ez úgy, azért 300, tehát lehet, valószínű, hogy régebben is voltak zenészek, de a holokauszt ideje alatt sajnos 300 évig kellett igazolni a származást. Tehát ennek egy nagyon szomorú apropója van, hogy ezt így tudjuk. És az én anyukám legidősebb nővére ő vállalta ezt fel, és ment levéltárakba, stb., és akkor addig vezette vissza, amíg kellett. És abban ott volt mindenhol, hogy a foglalkozás muzikus cigánus, ott nem volt. És akkor ő már nem ment még jobban vissza, mert nem kellett, hál' Isten. Tehát valószínűleg még régebben is, tehát én egy ilyen családba születtem, és ugye az unokatestvéreim már klasszikus zenészek lettek, és én nem voltam meg, még hát a 4-4,5 éves lehettem, amikor az unokatestvérem ugye a főiskolán tanult, és ez egy tantárgy volt, hogy egy kezdőt is kellett tanítani, meg egy haladót, és már belekerültem abba a korba, még meg volt a nagypapám hegedűje, ami egy ilyen negyedes hegedű, ami ő is tanult, azóta sajnos elveszett a családban. Azon kezdtem, ugye hegedülni kezdtem, és az is jól ment. Minden, elkönyveltem mindenki, hogy én ezen a pályán fogok, mint az unokatestvérem tovább menni, de anyukám, hál' Isten, ő nagyon reálisan látott engem, és azt mondta, hogy neked ez jó megy, de én úgy látom, hogy téged nem érdekel eléggé. És 5 év után akkor tökben engem is meglepett ezzel a észrevételével, de igaz volt, hogy egy 5. korom után abba hagytam. Én párhuzamosan jártam, tehát elsős koromban voltam, első segédűbe, tehát én párhuzamosan ment. És akkor én azt hittem, hogy nem is fog zenével foglalkozni. A matek fizika nagyon érdekelt, én azt hittem, hogy fizikus leszek. És hát valószínűleg sokkal okosabbnak kéne lenni, mint én vagyok, de hát ezt akkor az ember 12 évesen még nem látja, csak az, hogy jól ment a matek fizika. Én 13-14 éves voltam, amikor a Magyar TV-be egy fekete bluesgitárost meghallottam játszani. Én addig blues nem hallottam igazán, mert a családban a klasszikus zenészek, ugye, ha könnyű zenéről is volt szó, akkor az Beatles vagy ilyesmi. És akkor ott a szem eldőlt a sorsom. Tehát akkor ott nem volt mese. Tehát én akkor egy olyan dologgal szembesültem, amikortól kezdve már semmi nem számított. És akkor egymástól jöttek, hogy egyszer csak meghallottam, hogy van nagyon nagy Jimi Hendrix, és meghallottam játszani, és az kész. És akkor volt, hogy ennek a bizonyos előbb említett bandegyüttesnek a Scorsese csinált egy filmet a búcsú koncertjükről, Last Vácim, és valami furcsa módon a szocialista Magyarországon bemutatták, még fogalmas volt senkinek, ki ez a The Band, ez abszolút Magyarországon ismert, de az egy gyönyörű koncertfilm, mert ugye rengeteg vendégzenészer, és akkor barátommal néztük a plakátot, és láttuk, hogy vendég Ringo Starr, Eric Clapton, azokat ismertük, beültünk. Na, az is egy olyan élmény volt, amit most így nem tudok elmondani. Tehát akkor rám zúdult az amerikai rockzene, tehát ez hihetetlen. És akkor ott, és akkor voltam 13-14 éves, és akkor május 5-én, 81-ben megkaptam az első elektromos gitáromat, egy ilyen Iris csehszlovák Telecaster. És akkor gyakorlatilag minden eldőlt.

0: ki volt írva a 80-as évek május 5-én nyitás. És úgy okoskodtunk, és ez bejött, hogy amikor kinyitott egy ilyen bolt, akkor még valami volt mindig a kirakatban. Aztán utána évekig, meg azt eladták, és szüleinkkel oda mentünk iskola helyett, tehát nem mentünk időbe iskolába, csak utána, mert ezt a szüleink is tudták, hogy ezt akkor így kell csinálni. Oda mentünk nyitásra, fölhúzták a rolót, és ott volt egy ilyen csehszlovák Telecaster folyam basszusgitár, meg egy gitár. Mi bementünk a szüleinkkel, ezt megvettük, és utána évekig neki semmi nem volt a kirakatban, és nagyon drága volt, mert úgy emlékszem, hogy a gitárom az 81-ről beszélünk, 3400 forint volt a shop. A nővérem szerintem a munkája nem keresett egy hónapban ennyit, Metrimpexbe dolgozott üzletkötőként, szerintem nem volt ennyi a fizetése. És a basszusgitár még egy picit drágább volt, ha jól emlékszem, 3600. És, de hát minket akkor ez nem érdek, ez az volt, az egy ilyen csoda lett. Tehát az a május 5-e, az megváltoztatta az életünket. Pedig hát mai szemben azok használhatatlan hangszerek ráadásul. Drágák is voltak, és használhatatlanok. De akkor nagyon örültünk neki, és akkor az nekünk pontosan jó volt arra, hogy ez az egész őrület elinduljon. És hát az nem lehet így elmondani. Hát volt, hogy előtte egy-két évvel egy hangszerboltba anyukámmal bementünk, és ott egy, azt hiszem, egy Muzima hangszer volt, és akkor nekem gyönyörűnek tűnt egy ilyen fekete csillogó elektronos gitár, és akkor azt odaadta az elárusító, az 5000 forintot, akkor nagyon meg nem is kaptam meg természetesen, és akkor éreztem meg, így a kezembe fogtam, hogy ennek milyen súlya ilyen, van, egy ilyen elektromos gitárnak súlya van. És ez olyan gyönyörűnek láttam, hogyha most nem tudom, mit adnál a kezembe, se látnám olyan gyönyörűnek, bármilyen gitár lenne. És hát nem voltam kisgyerek, de bizonykor a boltosnak azt visszaadtam, kijött a könny a szememből. Tehát azt én nagyon akartam egy elektromos gitár. Azt nem tudom így elmondani, hogy mennyire. És azért amikor lett, akkor az egy másik időszámítás elindult. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt akkor, hogy így alakult.
1: Tudom, hogy a blues meg annyi műfajnak a bölcsője, de első igazi jazz emléked, akit hallottál, és akit azóta is, igen, mondjuk jazzzenészként tartanak számon.
0: Abszolút, számít. Abszolút. Tehát aztán ez úgy alakult, hogy ugye a Hendrix az egy nagyon egyenes út, én azt gondolom a jazzhez egyébként.
1: Igen?
0: Igen, mert az egy olyan szinten összetett improvizálási technika van, ami, hát most nem akarok szakmailag belemenni, de ő nem, tehát...
1: Hát, nyugodtan.
0: Hát szóval kijátsza például a harmónia sorokat. Tehát ő nem úgy vesz, hogy van egy skála, ami mindegyik akkordra jó, ami a rock gitározásnak tökben azért alapvetően a logikája, most nyilván lehet ellenpéldákat hozni, de azért alapvető. Tehát ő a számaiban, amikor szólókat játszik, ő kiját bluesban is, tehát más játszik az első fokra, negyedik fokra, ötödik fokra. Tehát az ő logikája az egy jazz logikát, borzalmas jó füle volt. A Little Wing per az a balada is, hát minden akkordra mást játszik. Tehát ott nincs ez, hogy van egy blues hang, meg egy pentaton, és akkor Tehát meg az egyáltalán az improvizációkészsége, a kompozíció ugyanála, az egy nagyon nagy dolog volt, hogy nagyon erős komponista volt, nagyon erős szövegíró volt. Tehát, hogy az egész egy annyira differenciál, ez a jó szó, egy annyira differenciál dolog, amit ő csinált, hogyha az embert nagyon megérinte, akkor utána elkezd érdeklődni más ilyesmi dolgok felé, és akkor jön a fusion zene. És az egyik első, ami engem nagyon megragadott, most már hál' Isten szó van róla többet, de mert hogy van internet, meg Facebook ilyenek, de nagyon sokáig nagyon elfeledkeztek róla, Tommy Bolin, nagyon fiatalon halt meg, a Spectrum lemezen gitározott Billy Cobham-mel, és az a Red Baron című számba játszik egy zseniális gitárszólót. Na az egy ilyen nagyon... És amikor pedig tényleg a jazz felé kezdtem érteklődni, akkor Török György gitártanáromnak köszönhetem, két nagyon alapvető nagy élmény volt, John Scofield és Mike Stern. És akkor itt már bezárult a kör, és akkor utána nyilván elkezdi az embert érdekelni, jó, de mi volt előtte? És akkor nyilván az embert akkor már nagyon sok minden érdekli, de ez volt a kapu, tehát amivel én a jazz felé elkezdtem érdeklődni. Én Angus Bengus Thomasnak a zenekarában játszottam. Én ugye amerikai suliba tanultam Bécsbe, egy évvel dolgoztam a tandíjért, majd egy évig ott tanultam, és ő jött oda basszusgitár tanárnak, és bekerültem a zenekarába. És ő ugye Miles Davisnek volt 85-ben a basszusgitárosa. Tehát van egy kapocs Miles Davishez az életemben. De van egy még egy nagyon erős kapocs, hogy ő utána, Miles Davis után játszott Buddy Miles-nak a zenekarába, aki ugye a Band of Gypsies-be volt Jimi Hendrixnek a zenésztársa, dobos is. Amikor, ez egy nagyon nagy sztori volt, jött Bécsbe játszani a Buddy Miles. És mondta nekem az Angus Thomas, hogy gyere, elmegyünk meghallgatni, itt van, azt mondja, Buddy, megyünk. Fú, ment, irgalmat, hogy a koncertről trióban játszott három fekete ember, a Buddy Miles ugye énekel, dobolt, majd a végén fölállt gitározni, és balkezesen gitározott, mint Hendrix, addig jobbkezesen dobolt, és azt a feelinget hozta,

gerjed, nem tudott nyilván úgy gitározni Hendrix, de az a feeling megvolt, a Born on Bad Sign-t játszotta el énekelni, és úgy gerjesztett, mintha egy kicsit, mint a Hendrixet hallottam. Na a lényeg, hogy az elején bevitt az öltözőbe, ugye ő köszönt, hello buddy, blablabla. És mondja, ugye ott mindenki próbált nyomulni a Buddy Miles-hoz, hát én félénk, hátul úgy megálltam, és nem, az a gyere ide, és bemutatott, hogy itt van a gitárosom Kelet-Európából. És akkor a Buddy Miles ült szegében nagyon kövörült, és egy ilyen stereo magnó volt így a füléhez téve, amin egy ilyen shuffle ritmusú zenét hallgatott, most tudni, hogy ő a shuffle-t imádta. Például az Electric Ladyland-en, a Hendrix lemezen is van az a rainy day, azt ő dobolja. És így nyújtotta, ugye a jobb kezében volt a magnó a fülén, így nyújtotta a bal kezét, hogy kezet fogjunk, így megfogtam a kezét, és hát akart valamit mondani, mert hogy a Angus Thomas-szal jöttem oda, hogy ha mi azért több közünk van, mint ott a egy régi zenésztársa, csak így annyit csak így rámutatott, így rá, úgy oda bólintott a magnó felé, csak egyet mondott, shuffle. Tehát életemben ez egy óriási dolog volt, hogy egy olyan emberrel fogtam kezet, és váltottam pár szót, aki, és hogy milyen érdekes, most látod, most, hogy ezek mekkora emberek, hogy ez mennyire nem csak a zenéről szól, hogy kérdeztél erről a Buddy Miles-ról, és már tudtam mondani egy érdekes sztorit, úgy, hogy életemben kb. 2 percet találkoztam vele. Hát mondjuk többet voltam abban a szobában, de mondjuk, vagy még ez a momentum, amit most elmeséltem, 2 perc se volt. De ezek a személyiségek, hogy volt egy készfogásunk, és egy olyan sztori kapcsolódik hozzá, amit azóta mesélek. És azóta úgy előttem van az egész jelent, hogy azt mondta, hogy sáfol. Hogy ez mekkora dögés. Tehát, hogy ez nagyon nehéz ilyen személyiségé válni. Hogy beszéltünk Szakcsi Lakatos Béláról, beszéltünk Rádő Misa, beszéltünk Babos Gyuláról, aki a mesterem volt a Jazz Sanskon, 1000 sztorit tudok, Kőszeg Imre. Ezek a Gyula bácsi, ugye Kovács, Bolond Kovács volt a Becenemben, Gyula Kovács Gyula bácsi, aki tanított dobot, akkor a Jazz Dance Kongon oda jártam. Ezek olyan személyiségek, ami a zenén is átjön. Mert ez másképp nincs. Tehát olyan nincs, hogy valaki ekkora muzsikus, de szóval kis Kovács József sokat gyakorol, és nem lesz a Miles Davis. Tehát ez ennél több kell ehhez. Ennél sokkal több kell ehhez. Valaminek ki kell tudni jönni, ami ott bent van, mert ha ott bent nincs, akkor maradunk ott, hogy ahogy a Babos Gyula mondta, hogy forgunk a fiszmol körül. Tehát nem elég forogni a fiszmol körül. Tehát ott valami többnek kell lenni.

0: Egyik fontos küldetésed, hogy a már említett klasszikusok közül egy picit jazz átiratban a közönséghez tudjál közelebb vinni olyan számokat, amiket valószínűleg ők ismernek, mint a rock történelem vagy a blues történelemnek a legendás darabjai. Álszent a kérdés egy picit, szabad hozzányúlni, szabad változtatni ezeken, szabad formálni ezeket a nagyokat?
1: Ez abszolút felfogás kérdése. Mondjuk a Hendrixnél ott azért volt egy gondolati alapja, mert ugye ők készültek Miles Davis-szel egy közös lemezre. A más stúdió le volt kötve, amikor szegény Hendrix meghalt. És ami én úgy gondolom, hogy a fusion jazz egyik irányvonala így nem valósult meg. Mert ugyanak azért több, tehát másképp fogta föl Hancock, másképp egy Weather Report, másképp, szóval mindenki egy picit másképp csinálta ezt az ötvözetet.
0: Most bocsánat, ez a Bitches Brew album, az hogy van itt időben?
1: Az korábban volt. Az már volt, és akkor szerveztek utána.
0: Ugye lehet, hogy annak a hatására
1: hát igen, picit... az egy sikeres lemez lett, a Miles Davis ezt tovább gondolta, hogy ő ugye ezen az úton halad, megismerte Jimi Hendrixet, tehát ő rögtön tudta, hogy egy zseniről van szó. Olyannyira, hogy a temetésen is ott volt, holott a saját anya temetésére sem ment el, annyira utálta a temetéseket. De ott volt egyébként Joe Zawinul úr is, mert ő a Weather Reportban nagyon szerette volna Hendrixet. Tehát itt volt egy ilyen gondolat, hogy játszunk el azzal a gondolattal, hogy milyen lenne, hát nyilván nem tudom, hogy milyen lenne, ha Hendrix jazz játszana, mert nem vagyok zsenivel ellentétben, de mégis azért egy művész, én azt gondolom, hogy tehet kísérleteket, legfeljebb van, akik megbotránkoznak, hát ugye Szakcsilakatos Bélát idézzük, bátorság.
0: Pontosan.
1: Bátorság. És én létrehoztam azt a Band of Gypsies Reincarnation nevű zenekart, amiben ugye Lukács Miklós cimbalmozott, Fekete Piste trombitált, Olá Péter bőgözött, Kösszeg Imre dobolt, és ugye ennek aztán az lett a csúcspont, hogy 2012-ben a MIPA-ban Steve Gadd-el, Eddie Gomez-el játszottunk Jimi Hendrix 70. születésnapi alkalmából egy koncertet, és utána már nevet változtattam, mert azt gondoltam, hogy ebből a névből már többet nem lehet kihozni, ott Sülépen Gadd-el Pisti játszott velem, tehát így voltunk Quartetben. Tehát én azt gondolom, és a közönség vissza, és hát ugye annak az első lemez, amin Randy Brecker-t ismeretlenül megkerestem, mert úgy jött ez az egész, hogy amikor kitaláltam, hogy a Band of Gypsies Reincarnation-nál legyen lemez, azt gondoltam, hogy akkor van értelme, hogyha egy igazi világsztár fog rajta játszani. Én írtam, teljesen ismeretlenül megtaláltam az e-mail címét Randy Breckernek, és 5 perc múlva jött a válasz, hogy nagyon I like your music a lot, ez volt az első sor így kiemelve.
0: Szihetetlen.
1: Én is azt mondom, hogy majdnem, hogy kitöröltem, azt hittem, hogy spam, megmondom őszintén, mert annyira gyorsan jött egy, nem arról az e-mail címről írt, ahova én küldtem. Csak az első sort ugye lehet látni az e-mail, és akkor ez lehet, hogy ne, lehet, hogy ez tényleg nekem írta valaki. Tehát nem egy válaszlevél volt az e-mail szisztémában, hanem írt egy e-mailt nekem, egy másik e-mail címen. Csajott az első sor, és akkor kérdezte benne, hogy mibe tudok neked segíteni. Hát én rögtön megmondtam, hogy lenne egy lemez, és kéne rajta egy pár számba játszani. Nagyon egyszerű volt, hogy mibe tud segíteni, és akkor erről a Dambit magazin írt egy nagyon jó kritikát, 4 pontot kaptam rá. És ennek jött mi. És aztán a Breckerrel is sikerült, aztán, amikor 50 éves voltam a szülinapom alkalmából a MIPA-ba játszani. Tehát, hogy ez valahogy a világ ehhez a dologhoz hirtelen úgy állt, hogy ez úgy tetszett. Egy Breckernek is. Steve Gadd-el is úgy, amikor ugye a Bértesi Barbarával elkezdtünk, én úgy kerestem őt meg, hogy a Breckerrel játszani a MIPA-ba, erre a 70 éves születés. És azt mondta Barbara teljesen jogosan, hogy hát figyelj, a Brecker túl sokszor volt itt, én egy nagy termes koncertet akarok, aztán valami más kedves. Én addigra leleveleztem Steve teljesen vakon. Eddie Gomez-el és Steve Gadd-el küldtem nekik felvételt abból az első, ezt az első lemezt elküldtem, hogy játszanának-e velem, ha én valaha tudnék meg, mert életem legnagyobb álma volt, hogy én Steve Gadd-el játszak. Uh-huh. A legeslegnagyobb. Annál több jött össze, tehát azt kell, még álmodni sem mertem arról, ami összejött. Hogy Hendrix 70. szóval Gomez legyen a bőgös, és azt én még CD-n meg is jelentettem. Tehát lemezem is lett a Gadd-el. Tehát, hogy addigra én már velük leleveleztem azt, hogy ha én valaha valamit tudok, akkor mind a kettő megért, hogy igen, meghallgattam, ha tudsz egy dolgot csinálni, akkor mi eljövünk veled, vagy mindegyik maga nemében, hogy én eljövök akkor veled játszani. És akkor ezt átadtam a Barbarának, hogy van egy ilyen ígéretem mind a kettőktől, és akkor ők még Steve Gadd Jazz nem játszott Magyarországon, a Gomez egyszer volt itt a Steps Ahead-del, még azt hiszem a 80-as évek elején, vagy valahogy így. És akkor ezt egy jó ötletnek tartotta a Barbaro, hogy ezzel a nagyon híres ritmus szekcióval és a Pistivel, akkor a Hendrixek. És egy új anyagot, mondtam, hogy akkor viszont nem lesz a régi lemez, akkor egy új lemezanyag lesz, és én ezt ki is fogom adni CD-n, és így is lett. Fölvettem rá bankkölcsönt, és kiadtam CD-n. Úgyhogy ez az Electric Angel. Ugye már az a Hendrix lemez, hogy Electric Ladyland, és én Electric Angelland címmel adtam ki, majd ilyen angyalföldi vagyok. Tátrai Tibivel és Radics Bélával együtt.
0: Említetted már, hogy most több mint egy év múlva ünnepelsz majd kerek születésnapot.
1: Ha megérem, azért babonás, hogy le is kopogom, mint én is
0: lekopogtam, de ezt csak azért hoztam fel, mert egyrészt egy ember életében, meg egy zenészpályán is én azt gondolom, hogy ez még egy fiatal kor, és hogy mi az, ami téged most még motivál, vagy inspirál új zenei alkotásra?
1: Na, most fog megjelenni a Quintet, ami a saját számaimat, a Quintettel játszom. A második lemez, első, az tényleg ott, hogy meséltem, hogy Béla bácsi is játszott, a Gomez játszik háromszor, mint Brecker. Hát a Brecker egy olyan blues van, az is egy csoda, hogy ez sikerült összehozom. Én nagyon szerettem volna Pókágonnal játszani egyszer blues-t. Uh-huh. Mert én azt mondom, hogy olyan, neki egy olyan egyén íze volt, ami, hát például egyik számra megkértem, ezt az Angus Thomas megtisztelt, játszott egy fangot, és hát nem őt kértem a lassú blues-ra, hanem a Egont. Uh-huh. És a Solti Jancsi dobol, abban a felvétel, és a Brecker fújt rá, tehát, hogy ez is egy csoda, hogy ez úgy összejött, és most megvan, de most úgy a új Quintet lemez, hogy csak mi játszunk rá, tehát az alapzenekar is Ramko Jancsi dobol, Kolman Gabi, Bér Zsolt trombitál, Koszty Zsolt barátom basszgitárjuk, tehát most tényleg egy Quintet, tehát, hogy végig csak mi vagyunk, nincsenek, előzőn sok vendég volt, ezen nincs. Már föl van véve, és el fogom kezdeni keverni, jövőre fog kijönni a Beatles anyag. Azt nem akartam úgy, én mindig mondtam, hogy úgy nem szeretnék meghalni, hogy azt egyszer egy Beatles jazz lemezt ne csináljak, mert tulajdonképpen a Hendrix program is egy olyan zenekarból jött, ahol Beatles-eket kezdtünk el a Kőszeg Imrével jazzesen, és egy-két Hendrix, és abból lett aztán az a bizonyos zenekar. És hát nagyon-nagyon-nagyon sok termék. Szeretnék, ugye most nagyon szeretem ezt a felállás, és most november 27-én Hendrix szülinapi, a szokásos Budapest Jazz Klubos Hendrix szülinapi koncerten lesz ez a felállás, amit imádok, hogy Lisztes Jenő cimbalmozik benne, és Szokolai Dongó Balázs, aki most ünnepelt a 60. születésnapját egy fantasztikus koncerttel, bizonyos Zenakadémia, csodálatos koncert volt. Ők játszanak velünk, Hajas Laci barátom dobókhoz, Sirot bassgitározik, tehát ugye ezzel a zenekarral is éppen van már egy lemezőn, azon még Balogh Kálmán, aki közben Kossuth Díjas lett, játszik. Tehát, hogy nagyon sok elképzelésem, hogy aztán tehát, hogy mit sikerül ebből. Nekem olyan gondom sose volt, hogy ne legyen tervem. De hogy aztán ebből mit sikerül megvalósítani, nem tudom. Egy biztos, hogy így van, nem érzem magam öregnek, egyet érzek. Hogy amit az ember akar, azt még most kell megcsinálni. Ez már nem vagyok 30 éves, hogy ilyen, vagy 20 éves, hogy ilyen irgalmatlan távlatokba gondolkodjon az ember. Nem tudom. Nem tudom, mi lesz. Nem. Amíg itt vagyok, nem akarom magammal vinni a másik világra azt, amit a zenéről tudok, gondolok. Azt én szeretném még itt hagyni. Nem azért, hogy azt gondolom, hogy az embereknek ez olyan fontos, nem vagyok nagyképű. Nekem fontos. Hogy amíg Halper Laci létezik, addig a Halper Laci játszhasson, és megcsinálhassa azokat a dolgokat, ami az elképzelése. Nem azért hangsúlyozom, hogy azt gondolom, hogy az emberiség szegényebb lesz, hanem én lennék szegényebb, hanem.
0: Említetted a Szakcsi Lakatos Bélával, illetve a Buddy Miles bölcsességeit, és hát téged hallgatta szerintem itt a rádió közönsége vagy hallgatósága is nagyon sok szép gondolatot visz majd magával, és közösen drukkolunk ezekhez a tervekhez, hogy ezek valósuljanak meg, és még aztán legalább 40-50 évig a további álmaid is így sikerüljenek, mint ahogy beszéltél ezekről, hogy milyen szép dolgok történtek veled itt már az elmúlt évtizedekben is. És hát még órákig hallgatnálak, úgyhogy azt javaslom, hogy majd valamikor még folytassuk, vagy térjünk
1: úgy legyen, vissza. Nagyon jól éreztem magam.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Nekünk volt a megtiszteltetés. A Jazz Portré mai adásának vendége Halper László gitárművész, szakíró volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Polyák Adrien. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, 130 pedig megsebesült, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadephul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető két nappal az ukrán függetlenségi ünnep előtt látogatott Kijevbe. Újabb fenékküszöböt építenek a cernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű, amelynek egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 10 napja állították le, az ország áramtermelésének mintegy ötödét adja. Itthon aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Tanács Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, a beázás miatt 2017 óta lezárt népligeti épületben. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit-szigeti szabadtéri színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

could you coo? Could you care for a cunning cottage

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenei emlékem, mivel én soptoni vagyok, nyilván oda kötődik, ahhoz kötődik, és az első jazz emlékem is oda kötődik. Én ott éltem a szüleimmel nagyon hosszú ideig, oda jártam zeneiskolában, ott tanultam klasszikus zenét, ahogy egy ilyen ifjú gyereket tanítatják a szülei, és az édesapám szerette nagyon ezeket a big band zenéket, ezeket az amerikai big band zenéket, és ott hallottam először jazzt, és akkor az egy ilyen meglátni és meghallani és megszeretni pillanat volt, és onnantól kezdve, ha nem is egyenes volt az utam ebbe a stúdióba, de a jazz és a zene töltötte ki az életemet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: John Coltrane a forrás mindenki számára. Egyszer volt szerencsém beszélgetni Ravi Coltrane-nal. Arról kérdeztem, hogy akkor ő hogy újította meg a jazzt, hogy van-e olyan szaxofonos, aki ki tud térni a John Coltrane hatása alól. És azt mondta, hogy mindenképp lehet ilyen. Az újításról pedig azt mondta, hogy az anyukája elmondásaiból azt tudja megerősíteni, hogy ő soha nem gondolt erre, csak tette a dolgát. És az újítók sosem gondolnak arra, hogy ők most jól megújítják, jól megszerelik a jazzt, vagy jól megújítják a műfajt, hanem ez mindig utólag derül ki.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Egy 17 éves lány a svédországi iskolai merénylet halálos áldozata. Tegnap egy 18 éves fiatal karddal támadta diákokra egy Stockholmtól északnyugatra fekvő településen lévő középiskolában. A támadásban további 3 diák megsebesült. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Úgy tudni, az iskola egy korábbi diákjáról van szó. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupa meccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak, a történteket a Német Labdarúgó Szövetség is vizsgálja. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható, hasonló időnk lesz hétfőn is. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az absztrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenész, egy zeneszerző mindig olyan, mint egy séf, aki különböző alapanyagokból válogat, és úgy próbálja saját receptjeit összerakni. Szóval nyilván itt nem egyértelműen csak a jazz és a pop zene keveredik, hanem itt nyilván R&B, soul, illetve mindenfajta funky hatások is bejönnek a képbe. Mondjuk azt egyébként, hogy ilyen 1970-es évek közepére datálható ennek a műfajnak ugye a magja, vagy hát annak a megszületése. Ugye hát Herbie Hancocknak a legendes 74-es lemeze ugye az egy nagy irányadó volt így az elektronikus hangszerekkel kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Chet Baker azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben, mert hát mind énekesként és trombitásként is fantasztikus, ahogy bánik a dalokkal, ahogy előadott, szívét, lelkét beletette, és az improvizációnak egyik nagy mesterének tartom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életműve előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Dunavíz szintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyóvíz szintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Irán még nem áll készen a megfelelő alkura, így vélekedett az amerikai elnök egy dél-karolinai kampánygyűlésen. Donald Trump hozzátette, jelenleg nem is tudja, kivel kellene tárgyalnia. Az elnök továbbra is amerikai területnek tekinti a hormuzi szoros térségét. Közben az iráni külügyi szóvivő a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok a napokban gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szentgyörgyhegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kis koncertek, piknik és tűzshow. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüstgerely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgó edzőnek emléket állító Apám regényét. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli országrészben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. 18 óra múlt, 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük. Hát először is szép jó estét kívánunk mindenkinek. Mi vagyunk a, mondjuk azt, hogy Polyák Rita Band, bár nem nagyon, itt kint beszéltük meg, hogy most mit mondjunk, hogy a barátaim vagytok, a zenekarom vagytok, kik vagytok. Nevezzük el magunkat erre az estére legalábbis Polyák Rita Bandnek. És amit a legfontosabb dolognak tartok, hogy igyekeztünk olyan dalokkal készülni erre az estére, amik szerintem olyan témákat feszegetnek, amivel már mindenki találkozott, vagy amit már mindenki átélt. Vagy így, vagy úgy, vagy a jobb oldalról, vagy a rosszabb oldalról. És hát ez az első dal, ez a Fejeket fel című dal, ez igazából mondhatom úgy, hogy az én sáros pataki hitvallásom. Maradjunk ennyiben. Mert igenis mi azt hoztuk otthonról, és hát úgy látom, hogy itt a srácok és Andi is egyébként ilyen forma, hogy ha nem is minden annyira tuti az életünkben, ettől függetlenül mindig emeljük fel a fejünket, és menjünk tovább az úton, és ha egy kicsit erőltetjük, akkor egyszer csak már őszinte lesz az a bizonyos nevetés. És hát ezzel a zenekarral általában én ezt élem meg, úgyhogy köszönöm nektek. Biztos látjátok rajtunk az izgalmat, mert hogy hatalmas álmunk volt, hogy itt állhassunk ezen a színpadon, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Életemben egy hatalmas nagy változást hozott az, hogy Budapestre jöhettem, és azok az emberek és azok a fantasztikus dolgok, amiket megtapasztalhattam, azoknak úgy érzem, hogy nincs vége. És erről írtunk egy dalt, ezzel a csodálatos zenekarral, aminek az a címe, hogy ez Pest, mert itt bizony Budapesten bármi megtörténhet.

Köszönjük szépen! Na hát ez volt az Eszpest, és igen, az ember elkerül a nagyvárosba, és nem csak a nagyváros szele csapja meg, úgymond, az új lehetőségek, az új barátok, új ismerettségek, hanem bizony a szerelem is. Az ember, amikor tini, amikor még nincs kiforva a személyiség, akkor ugye mit is csinálunk? Hát megpróbálunk mindenkinek megfelelni. Teljesen mindegy, hogyha valaki azt akarta, hogy rockerlány legyen az a választottja, akkor én rockerlánynak öltöztem. Ha azt akarták, hogy Heidi legyek a hegyről, akkor befontam a hajamat. Akkor ugye jöttek a csalódások. És bizony a csalódások után egyetlen egy dolgot várt az ember, és nagyon-nagyon remélem, hogy már túl vagytok ezen, de biztos vagyok benne, hogy mindenki megtapasztalta, hogy édes jó Istenem, csak jöjjön már el a holnap, mert holnap talán kapok egy tiszta lapot, és talán újra kezdhetem a történetemet. És igazából ez a holnap mindig jó lett, valahogy mindig alakult, és olyan jó már így visszanézni, hogy az ember milyen kis butus tudott lenni, de mindig ott volt a remény, és az nem volt más, mint az, hogy a holnap vajon mit hoz. Zolikám,

Köszönjük szépen! No hát, kérem szépen, ugye, megy-megy, a kapcsolat fejlődik, de eljön egy pont, amikor elkövet a másik fél egy hibát. Na most ezt többféleképpen tudjuk orvosolni, de ami a legfontosabb, hogy idő kell, és tér, hogy legyen idő átgondolni azt, ami történt. És ez azért nagyon-nagyon kis furfangos dolog, mert itt ugye felüti a fejét a kételj. És ha a kételj felütötte a fejét, akkor bizony nagyon-nagyon nehéz azt a bizonyos kételyt elcsitítani, és azt gondolom, hogy ez egy döntés, hogy az ember végül elcsitítja el, és tud tovább így élni, vagy hallgat erre a hangra, és tovább lép. És ezzel kapcsolatban írtunk egy dalt, aminek az a címe, hogy Kételj.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Az a fantasztikus dolog kapcsol minket össze ezekkel az emberekkel, akiket itt körülöttem láttok, hogy imádunk olyan zenéket írni, amik hangulatfestő zenék. Amik olyanok, mintha nem egy konkrét rádióbarát dal lennének, hanem igazából egy hangulatot teremtünk meg. És most, ha kérhetem, játszunk egy kicsi játékot, hogyha mindenki behunja a szemét, csak egy pár másodpercre, akkor képzeljen el egy üres szobát. Az üres szobában ott ülünk, a büntettet végrehajtóként, és azt várjuk, hogy azon az ajtón az az ember lépjen be, akitől szeretnénk bocsánatot kérni. És milyen jó lenne, ha legalább kiabálna velünk egyet.

Nagyon szépen köszönjük! Hát ezek vagyunk mi, akik merik ezeket a hangulatfestő dalokat is írni, és ezek a dalok több évvel ezelőtt születtek. Egy nagyon jó kis csapatnak lehettem a részese. Lajtos Péter, Rácz Csaba, Páncél Kristóf, Agárdi Tomi, Dezsi Zsolt, sorolhatnám is ugye Rugó, ott van Rugási Károly a doboknál. De sajnos valahogy elsodort minket az élet egymástól ezekkel a nagyon-nagyon fantasztikus emberekkel, de mostanra, most erre a pillanatra, erre az estére viszont azt gondolom, hogy nem volt véletlenül. Mert olyan új emberekkel sodorhatott össze ezáltal ugye a sors, akikkel teljesen más ízzel tudtunk hozzányúlni ezekhez a dalokhoz. És én önmagam is meglepődöm, hogy azok a dalszövegek, amiket én írtam meg, mennyire másképp hatnak saját magamra is évekkel később. És hát ez a dal is ilyen, az a címe, hogy kell vagy nem kell, szerintem sokan magunkra ismerünk. Úgyhogy következzék ez a dal.

fantasztikus embertől tanulhattam el a zenei szakma csínyát, bínyát, aki ma este is itt van velem, Novai Gábor. És a kedves felesége, Novai Nusi. A Marotvik és a Nova Kultúr zenekarban lehettem vokálos, és hát ő volt az első olyan ember az életemben, aki lehetőséget adott, hogy Ritukám, hát miért nem próbálod meg a szövegírást? És tudjátok, nagyon fontos, hogy az ember támogató közegben legyen. És nekem ez megadatott is, ezért egész életemben hálás leszek neki. És ő volt az, aki ennél a váltásnál, ami ugye így igazából a zenei szakmából egy kicsit így kivett, ott volt mellettem is támogatott, nyilván a családom mellett, és elengedett. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem azzal volt elfoglalva, hogy neki mennyire lesz mondjuk nehéz megoldani mondjuk az én pótlásomat, hanem azzal, hogy nekem mi lesz a jó, és ezért egész életemben hálás leszek neked, Nova bácsi. Annyira sokat tanított nekem, hogy mindenképpen szerettem volna róla egy dalt írni, ami igazából arról szól, hogy amikor már ott vagyunk a célnál, na akkor nem szabad megtorpanni, bármennyire félelmetes is ez az egész. És amikor már lemondtunk volna dolgokról, akkor kapjuk meg. És ez nagyon-nagyon-nagyon kis, nem túl szép vicce az életnek. Hogy el kell jutni addig, hogy már szinte le kell mondani egy-egy dologról, és akkor valahogy tálcán odajön. A dalnak az a címe, hogy Egy lépés, és ez tényleg egy 10 éves korszakomnak a lezárása, és remélem, hogy mindenkinek motiváció lehet így a jövőre nézve.

Szerintem ezt az egy lépés lezárult egy 10 éves korszak, másokkal okosabban, bölcsebben voltam a saját kis életemben. Ilyenkor szerintem van olyan, hogy az ember egy picit megtorpan. Tehát elindul egy szárnyalás felfelé, azt hiszük, hogy minden rendben van. Ez egy egészen huzamos ideig tartó korszak, amikor is jön egy pici megtorpanás, ami nem más, nem arról szól, hogy az ember sikertelen, csak talán nem annyira szerencsés, mint addig, nem annyira sok-sok pozitív dolog történik vele, és ilyenkor nem mindig találjuk a helyünket. Egy picit olyan, mintha bezártuk volna saját magunkat a saját magunk börtönébe, a saját magunk ketrecébe. Ez a dal, ami most következik, ez a Ketrec című dalunk nagyon meglepő módon, de szerintem már rájöhettetek ebből. És ami nagyon fontos, hogy ugye ez egy akusztikus koncert. Nekünk is egészen furcsa, hogy semmilyen olyan, úgymond elektronika nincsen a dalokban, amihez egyébként hozzá vagyunk szokva, és ez nagyon érdekes, hogy így kellett hozzányúlnunk a dalokhoz. Sőt, van egy-két dal, aminek szerintem még jobban is áll, de javítsatok ki, hogyha tévedek. És szerintem egyébként ez a dal pont ilyen, a Ketrec. Úgyhogy hát következzék ez a dal.

Köszönjük szépen! Ami egy különlegessége ennek a koncertnek, hogy a sok-sok saját dal mellett van egy darab feldolgozás dalunk is. Na most, aki ismer, az pontosan tudja, hogy én Máté Péter rajongó vagyok. Kész. Fantasztikus dalokat írt, fantasztikus dalokat szerzett, és ezekkel a szövegekkel valami olyan harmóniát tudnak megtestesíteni, ami szerintem elképesztő. És volt egy Máté Péter koncert, amire felkértek, hogy énekeljek ott egy dalt, és igazából főleg ott bizonyosodtam meg arra, hogy teljesen másképp szólnak, teljesen mást jelentenek ezek a dalok, hogyha egy női előadó énekli el ezeket a dalokat. És hát a fiúknak is annyira tetszett az ötlet, hogy igazából csináltunk is egy ilyen műsort, aminek az a címe, hogy Máté Péter női szemmel, ahol szintén szerelmes történetek, kicsit több fanyar humorral, bevallom az őszintét, de szintén szerelmes történetek közé vannak beékelve ezek a dalok. És hát most így, ha magam elé képzelem, ezzel összevetve a saját történeteimet, akkor igazából, ha arra gondolok, hogy gyönyörű őszi hangulat van, és hullanak a falevelek, akkor szerintem mindenki tudja, hogy melyik dal az, amit átdolgoztunk. De ami miatt nagyon szeretem ezt a dalt, mert annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag, kinevezhetnénk ezt egy szomorú dalnak is, ugye siratjuk a szerelmünket, emlékezzünk vissza egy nagyon szép őszi hangulatra, ahol hullanak a falevelek, és egy dolog biztos, hölgyeim, hogy mi úgy siratunk, ahogy senki más. Úgyhogy következzék ez a jó kis Máté Péter feldolgozás, Hull az elsárgult levél.

0: Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Köszönjük szépen! Na ugye, hogy milyen másképp szól ez egy nő szájából? És ha már az őszi hangulatban ezt a síratást idéztük meg, akkor most egy téli dalt fogunk nektek mutatni, egyáltalán nem téli köntösben, ugyanis mivel ennyire szeretem a telet, nagyon szerettem volna, hogyha íródik egy téli dal. Viszont akkor még nem voltak ezek a csodás emberek velem, ugye? És hát egyedül akkor még nem annyira ment ez a dalszerzés. És így egy fantasztikus ember Romhányi Áron szerzett nekem egy dalt, amit nagyon szeretek, mert az a cím, hogy Hó veled. És ugye, aki meghallgatta ezt a dalt, az nyilván hallotta, hogy egyébként ez egy olyan pop, mondjuk azt, hogy sláger, ha ez tényleg nem ilyen beképzeltségből, de mondjuk azt, hogy ez egy pop dal. Úgy gondoltuk, hogy azt hiszem, Benni, te voltál, ugye? Aki egyszer csak elkezdted egy kicsit ilyen regisen játszani, és hopp, ráugrottunk mindannyian, hogy ú, de jó ez. Ezért jó ez az alkotó folyamat. És hát akkor most következik ez a dal, ami egyáltalán nem rendhagyó stílusban lesz előadva, de remélem, hogy így is fog nektek tetszeni. Következzék a Hó veled!

szíve köszönjük! Na hát, még mielőtt rátérnénk a következő dalra, az a pillanat következik, amitől a legjobban féltem. És minden egyes alkalommal a legjobban félek. Ez nem más, mint a zenekar bemutatása, mivel borzalmas a névmemóriám. De most itt bizonyítani fogok ezen a felvételen, hogy most aztán nagyon oda teszem magamat. Úgyhogy szeretnék kérni egy tapsot a jobban ülő csodálatos György Andinak. A billentyűnél Budai Benyámin, aki nem Benji, hanem Beni. Itt ez a csodás ember, Jakubec Zoltán. A basszusgitárnál a másik csodás, akinek még zsíros kenyeret is készítettem, Hollósi Bálint. És a zenekar őstagja, aki tényleg végig támogatott ezen az úton, a doboknál, Rugási Károly! Én nagyon boldog vagyok. És szerintem ez egy ritka kincs, és azért vagyok ennyire boldog, azért is vagyok ennyire boldog, mert hogy megtaláltam a másik felemet. És ez a másik felem volt olyan kis bolond, hogy még meg is kérte a kezemet, és el is vett. És amikor én eljutottam addig, hogy ugye igent mondjak, hát körülbelül egy tized másodpercig gondolkodtam szerintem, tehát max ennyi volt, akkor pontosan tudtam, hogy na ez, amit most élek át, az pont olyan, amilyet én mindig is szerettem volna. És nagyon nehéz megfogalmazni ezt az érzést, remélem, hogy nagyon sokótok már most tapasztalja, vagy majd később meg fogja tapasztalni, hogy milyen az, amikor nincs megjátszás, nem kell taktikázni, hanem egyszerűen valaki csak önmagadért szeret. Az összes balgaságoddal, az összes butaságoddal együtt, az összes hibáddal együtt, sőt, még szórakoztatja is. Pedig azért higgyétek el, hogy elég sok van nekem belőle, úgyhogy azért van, mint szórakozni. És nagyon jó érzés ezt a dalt elénekelni, mert ez arról szól, hogy milyen az, amikor az ember szemérmetlenül boldog. És hát ez a dal neki szól. Pont így és pont ezt képzeltem el.

nem feltétlenül annyira nagyon mainstream az a muzsika, amit mi játszunk, viszont amikor belenézek a szemetekbe itt, azért nagyon sokan úgy mosolyogtok vissza, hogy huha, azért ott van egy-két olyan érzés, hogy mintha valami hasonló velem is megtörtént volna, úgyhogy már nem voltak hiába ezek a szövegek. És hát haladunk tovább ezzel a csodás csapattal, akit itt ugye az előbb sikerült bemutatnom, amihez büszke vagyok magamra, és igyekszünk kicsit könnyedebb dalokat is megírni, és könnyedebb dalokkal is eljutni a más-más színpadokra. És hát most egy olyan dal következik, ami mondhatjuk azt, hogy zárásképpen egy premier dal. És nagyon vicces, hogy ennek a dalnak a premiere gyakorlatilag nem az eredeti verziója lesz, hanem egy akusztikus verzió. És na ez például egy olyan dal, aminek nem én írtam a szövegét, viszont a dallamát igen, illetve együtt írtuk a srácokkal. Papp Péter írta a szövegét, aki egy nagyon-nagyon ügyes, lelkes szövegíró, akivel igazából még személyesen nem is találkoztunk. És annyira egymásra sikerült hangolódnunk így telefonon keresztül, hogy valahogy ráérzett, hogy mit szeretnénk mi ezzel a dallal üzenni. Hogy egy kicsit, amikor már tele van az a bizonyos hócipő, akkor engedjük el, rakjuk le a laptop táskát, hagyjuk az e-maileket, és tényleg egy kicsit kapcsoljon ki a világból. Úgyhogy én remélem, hogy tetszett nektek ez a koncert, és ezzel az üzenettel próbálnának titeket majd elengedni innen, hogy legyen egy olyan estétek, amikor kikapcsolódtok, vesszen a blues, vesszen a rúzs, vesszen a táska, a laptop, a minden, és mindent engedjünk el.

0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, mindenkinek varázsatos estét, és köszönjük, hogy itt állhattunk az A38 hajó színpadán, és ez személyes álmom volt, úgyhogy köszönjük szépen nektek. Csodás estét, sziasztok!
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Miles Davis és John Coltrane életműve előtt tiszteleg a 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron 3. alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A 3 napos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz 2 meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a 3 napos rendezvényt. A 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Majd ezt követően az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható.
1: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Dezső Csaba Sextet koncertje hallható. Közreműködik Szaniszló Richárd, Gyárfás István, Cseke Gábor, Ólá Péter és Jeszenszky György.

Köszönjük szépen. Nyitó számként egy saját szerzemény hangzott el, a címe Tél, magyarul mese. Ezen a címen készült néhány évvel ezelőtt Gyárfás Pistivel, és részben ezekkel a fiúkkal az a lemez, amelynek ez volt a címe, de azt hiszem, hogy már hiába keresik az üzletekben, mert nem kapható. Gyárfás Pisti ilyenkor elő szokott rukkolni az, hogy még van nála 5 darab, akit nagyon érdekel. Most folytatnánk egy jazz klasszikussal, egy ritkán játszott örökzölddel, West Montgomery szerzeményének címe Kariba.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Most, ahogy ígértem, néhány szóval vissza fogok emlékezni itt eltöltött évtizedekre, amelyeket a Debreceni Jazz Fesztivál, Jazz Napok keretében különböző nagyon szép emlékű koncertekkel, szép emlékű kollégákkal, sokan élnek közülük, de sajnos már nem mindenki. Most egy olyanra szeretnék, arra szeretnék visszaemlékezni, aki már nem lehet közöttünk. Kovács Andorról beszélek. Kovács Andor volt a gitárosom a 80-as években. Ővel léptünk föl a Debreceni Jazz Napok keretében Hot Club Budapest együttes néven. Andor pontosan 20 évvel ezelőtt távozott köreinkből, és most már csak föntről hallgatja talán ezt a muzsikát. Ezt a számot akkor írtam az ő emlékére, amikor elment, és azóta is gyakran játsszuk. A címe I Remember Andor.

Köszönjük szépen, ez Kovács Andor emlékére szólt ez a ballada, saját szerzemény volt. Most egy olyan jazz hegedűs nagyságra emlékeznék, aki azt hiszem, hogy nem járt Debrecenben. Én is csak egyszer hallottam életemben, már öreg korában. Stefan Grappelliről beszélek, aki idén lett volna, idén lenne decemberben 101 éves. Hát ezt a kort már nem érte meg, de a 90-est súrolta, a 90. születésnapja előtt néhány héttel halt meg, és számtalan lemezt és felejthetetlen koncert, felvételt, videókat, DVD-ket hagyott az utókorra. Most egy ritkán játszott számát fogjuk előadni, címe Les Valseuses.

0: Köszönjük szépen, Stefan Grappellitől, ez volt a Léval Zőz, a keringőző, a táncoló hölgyek. És hogy ne csak a múltról beszéljek, hanem a jelenről is, hát akkor most még egyszer a jelen és a jövő. A zongoránál Cseke Gábor. A nagybőgőnél Olá Péter. Jeszenszky Gyuri a doboknál. Szaniszló Ricsi a vibrafonoknál, vibrafonnál. Most csak egy van neki, máskor van néha kettő. És Gyárfás István, leghűségesebb harcostárs, ami már 15 éve. Kedves közönség, most egy kis átalakulás következik, és kvartett formációban folytatódik az előadás. Ricsi és én távozunk, és átadom a szót, a vezetést a mi kedves generálmuzik direktorunknak, Gyárfás Istvánnak, aki ugye magyarul főzeneigazgatói rangban szerepel az együttesben, mint fő hangszerelő és sok-sok más zenei vezető, amit mind az ő vállán nyugszik. No, kvartett.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük. Ez volt Ray Noble Cherokee című dala, mint ez kiderült a Cherokee indiánokról. És most tovább fogyatkozunk a színpadon, és magára hagyjuk nagy bőgősünket, Olá Petit, aki egy saját szerzeményét fogja önöknek előadni. I Know Uta. Ez nem angolul van, hanem egy japán cím, és egy különleges szerelmes darról, egy szerelmes témát dolgoz fel. Jó szórakozást!

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Hola, Péter!

Bravo, Betty. Kedves közönség, az emlékezéseknél maradva, most egy nagy bőgőse fogunk emlékezni. Idén lett volna 70 éves, sajnos nem érte meg. A magyar jazz kiemelkedő alakja, Pege Aladár.

Néhány alkalommal muzsikáltam vele, nem túl sokszor, de volt olyan is, hogy lemezen együtt játszottunk. Egy 1967-es jazz antológián hallható az a Pege szerzemény, amelyet most feldolgoztunk, átdolgoztunk. Hallgassák szeretettel, és egy kicsit emlékezzünk ezzel Pege Ali egyéniségére. Következik a Sárga labda.

Köszönöm szépen, ez volt a Sárga Labda, Pege Aladár szerzeménye. És most jazz, az amerikai jazz örökzöldök világába térünk vissza. Dizzy Gillespie-től következik a Groovin' High.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
1: Dizzy Gillespie. Nagyon szépen köszönjük, és befejezésül még egy Gillespie szerzemény következik. Dizzy Gillespie John Paparellivel együtt komponálta azt a számot, aminek az a címe, hogy Night in Debrecen. Night in Tunisia.

Köszönjük szépen! Szaniszló Richárd, Gyárfás István, Jeszenszky Gyuri, Olá Péter, Cseke Gábor és Dezső Csaba. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy nem fázta, kicsit fölmelegedtek, és a viszontlátásra minél előbb. Köszönjük szépen, köszönjük.

A funky hegedű az ma nincs műsoron, majd megtanuljuk legközelebbre, felújítjuk. Most akkor befejezésül egy nagyon rövid ráadás, Honeysuckle Rose.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Dezső Csaba Sextet koncertjét hallották. Közreműködött Szaniszló Richárd, Gyárfás István, Cseke Gábor, Olá Péter és Jeszenszky György. A felvétel a debreceni Baltazár Dezső téren készült 2009. szeptember 6-án.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható. Közreműködik Pozsár Eszter, Zsemje Sándor, Elek István, Nagy János, Frey György és Kovács Zsolt, valamint Riger Attila, Horváth Balázs és Varga Bendegúz.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertjét hallották. Közreműködött Pozsár Eszter, Zsemje Sándor, Elek István, Nagy János, Frey György és Kovács Zsolt, valamint Rieger Attila, Horváth Balázs és Varga Bendegúz. A felvételek a Magyar Rádió márvány termében készültek 2001. november 9-én és 2009. január 23-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.